bitun martutile meg erbu kire chus martu kolosi densi bitune dara. Ah, ah, ah, avian.